Mondtam önök el, a TRT Magyar Rádió műsorában. Ma 2026. augusztus 5-e, szerda. A TRT Magyar mai hír összefoglalója következik. Ezt követően pedig a Türkiye utcai ízének legújabb epizódjait hallják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra www.trtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink és podcastjeink érdekében.

A mai hírösszefoglalón következik. Ismail Bakei, az iráni külügyminisztérium szóvivője kijelentette, a Teherán és Oman közötti tárgyalások a hormuzi szorossal pozitívan folytatódnak. Emellett elmondta a tárgyalások eredményeit, amit lezárulnak bejelentik. A lehetséges megállapodás értelmében az öbölbe belépő hajók egy Irán által ellenőrzött, valamint a partjaihoz közeli hajózási csatornán haladnak át, míg a kifelé irányuló forgalom egy Omán közelében lévő csatornát használna. Bulgáriában a Duna alacsony vízszintje miatt számos hajó várakozik az áthaladásra. A Bolgár Duna Kutatási és Karbantartási Igazgatóság, IAPPD igazgatója Ivelin Zanev elmondta, a folyó vízszintjének csökkenése várható volt. Zanev szerint az alacsony vízszint hatása legalább még egy hónapig érezhető lehet. Emellett elmondta, Belene és Szomavit városok, valamint a Szilészre közigazgatásához tartozó Garván falu közelében néhány hajó a hajózási csatornán kívül zátonyra futott. Egy orosz rakéta és dróntámadás 14 ember halálát okozta Kijev környékén. Az ukrán hatóságok szerdán közölték, az orosz rakéta és dróntámadásokban éjszaka 15-en meghaltak és 42-en megsebesültek a kijevi régióban, miközben Moszkva és Kijev fokozta hosszú hatótávolságú támadásokat egymás területe ellen. Ukrajna katasztrófa védelmi szolgálata közölte a támadást a épületeket és több raktárat rongált meg a főváros környékén. Kijev azzal vádolta Oroszországot, hogy szándékosan vette célba ez a civileket és a polgári infrastruktúrát az éjszakai támadás során.

0: 62 kilométeres mélységben. Szökőáriasztást nem adtak ki. Harley Sauro, egy helyi mentős elmondta, a rengés elég erős volt. Láttam, hogy az emberek pánikba estek, futottak és kiabáltak. A földrengés akkor történt, amikor a helyi önkormányzat pénzügyi támogatást osztott szét, ezért sokan voltak a bíróság előtt. De mindenki biztonságban van, tette hozzá, valamint elmondta, a hatóságok nem számítanak áldozatokra vagy jelentős károkra. A rengés kevesebb mint 2 hónappal azután történt, hogy június 8-án egy erős földrengés pusztítást végzett a közeli Mindanao térségben. Épületek dőltek össze, földcsuszamlások zajlottak le, és legalább 76 ember életét vesztette.
1: TRT, Türkiye Hangja Rádiójának hírműsorát hallják.
0: Benjamin Netanyahu, izraeli miniszterelnök a béketanácsnak jelentette, elutasítja a tűzszünetet vagy a Gázából való kivonulást Donald Trump amerikai elnök terve alapján. A Hamász továbbra is újjáépítették katonai épségeit, és közvetlen fenyegetést jelent az izraeli hadseregre és a Gázát körülvevő közösségre. Állította pénteken a béketanács, és Donald Trump amerikai elnök bejelentette a gázai tűzszünet következő szakaszának végrehajtásáról szóló megállapodást. A tanács szerint a Hamász elfogadott egy részletes ütemtervet. Bruno Rodriguez Parilla, kubai külügyminiszter az amerikai embargót tette felelőssé az országban ismétlődő áramkimaradásokért. A Nemzeti Elektromos Rendszer SEN leállásai az Egyesült Államok Kuba elleni népírtó blokkádjának, különösen az energiaostromnak közvetlen következményei, írta az X felületén. A megjegyzések azután hangzottak el, hogy egy újabb országos villamosenergiahálózati összeomlás történt Kubában, amely az elmúlt hónapokban a szigetország áramellátását megzavaró jelentős kimaradások sorozatának legújabb részese volt. Egy MI ügynök hamis online identitásokat hozott létre, hogy engedély nélkül beadhatjon biztonságos rendszerekbe, az OpenAI és az Anthropic modellek biztonsági tesztjei során, derült ki a Brit Biztonsági Intézet AISI beszámolója szerint. A tisztelt ügynökök némelyike tartós potenciálisan káros tevékenységet folytatott valódi emberek és szervezetek ellen, áll az AISI blogbejegyzésében. A legkirívóbb cselekmény az volt, hogy egy ügynök rosszindulatú kódot írt, és hamis online identitásokat hozott létre, hogy megpróbáljon rávenni egy embert a kód jóváhagyására, közölte az AISI. Végezetül. Türkiye arra figyelmeztetett, hogy az orosz-ukrán háború tovább terjed a Fekete-tengerre, miután 2 török tulajdonban lévő polgári hajóra drónok csaptak le. Több legénységi tagot, köztük török állampolgárokat is megsebesítve. A török külügyminisztérium kedden kiadott közleményében azt írta, hogy a Jaszar és a Nadezhda hajókat hétfő este támadták meg, miután elhagyták Oroszország Fekete-tengeri kikötőjét, Novorossziiszkot. Megelőző intézkedések hiányában a Fekete-tengeri eszkalációnak több dimenziós káros következményei lesznek. Többek között az élelmezésbiztonságra nézve tették hozzá a közleményben. Kedves hallgatóink, a mai hírösszefoglalónk a végére ért. Most külső Kömürjok Lunda című dalát hallhatják, azt követően pedig a Türkiye utcai ízeinek legújabb epizódja következik. Tartsanak velünk!

Ma egy őrösből készült étel lesz a terítéken, amelyet egykoron csak az oszmán szarályokban szolgáltak fel. Így sok víznek kellett lefolyni a Dunán, mire az utcai ételi alakult át. A Türkiye utcai ízeiben az ország gyors, de annál finomabb ételeit mutatjuk be. A mai menünkön a csirkés és a csicseri borsós rizs, azaz törökül a tavukló és a nohottu piláv van. Jogosan tehetik fel a kérdést, hogyan lehet a rizs utcai étel? Egy tanács. Előbb kóstolják meg, és csak utána döntsék el. Így képzeljék el. Egy sűrű nap után vannak, kimerültek. És éppen ekkor előttük egy háromkerekű, piros-fehér rizses kordékocsi jelenik meg. Ebből a kis járműből, ami a hollywoodi filmek hotdog standjához hasonlít, incsiklandó illatok szállnak fel. A kocsi ablaka mögött pedig fehér rizs hegyek tornyosodnak, amelyet az itt-ott szétszórt, puhára főzött csicseri borsók ékesítenek. A tetejét vékonyra vágott csirkedarabok koronázzák meg. Ki tud ellenállni a szemünk előtt álló házi készítésű ételnek? Főleg, ha ilyesek vagyunk. Azonban a kocsis rizsárus, azaz a szejár pilavcsik, már az oszmán időkben is árulták ezt a finomságot. Ez a hagyomány a mai napig fennmaradt, és egész sokan fogyasztják. Ez pedig a török társadalomban a rizs fontosságára is felhívja a figyelmet. Itt meg kell állnunk egy pillanatra. Törökül a rizsre két szót használnak. Az egyik a megfőzés előtti állapota, a pirincs, a másik pedig a főzés utáni, a piláv. Mind a két szót a perzsa nyelvből vették át. A török piláv a perzsában piláv, palav,

vagy puluf formákban található meg. Ezek a szavak pedig a szanszkrit pulaka, rizsestálszóra vezethetők vissza. A pirincs pedig a perzsa brincs, vagy bririnc szavakból ered, ami az óperzsa jelentésű vriza, vagy vrinja szavakra vezethető vissza. Azonban ezekre nem maradt fenn írásos példa. Most vessünk egy pillantást arra, hogy Anatólia hogyan ismerkedett meg a rizssel. A rizs és a gabona több ezer éve a legfontosabb gabonafélék közé tartozik. Azonban ebben a térségben a rizssel való találkozás később történt, mint a gabonafélékkel. Az oszmán szarályok konyháiban a 15. századtól kezdve használták, majd idővel a szociális státusz szimbolizáló étellé vált. Hosszú éveken keresztül a rizst csupán a szarályokban főételként szolgálták fel, mivel drága volt és nehezen lehetett hozzájutni egészen a 17. század végéig, csupán az elit fogyasztotta. A nép pedig csak akkor tudott hozzájutni, amikor a szultánok és a bejek az ünnepségek alkalmával szétosztották. Mindezek fényében hogyan lett a rizs utcai étel? Erre a válasz egészen egyszerű. Az 1850-es évekig az oszmán birodalomban nem volt szokványos az otthonokon kívül enni. A modern értelemben vett éttermek pedig ebben az időszakban kezdtek el megjelenni. Ezt megelőzően a házon kívül inkább kényszerből, mint sem kedvelésből lettek, így általában az utcai étkezés az árusokra, a diákokra és a kereskedőkre korlátozódott. Azonban a 19. század végén ez a felfogás megváltozott. Az utcán evés a szabadidővel járó szokássá vált. Természetesen az akkori rizsárusok, azaz a pilávcsik a maiaktól eltértek. Az árusok egy kis asztal tetejére egy fazekat tettek. A rizst pedig a törökök által gyakran fogyasztott marhafejlében megfőzték, megpárolták, majd az eltávolított fejeket az asztalra tették. Időnként a kanállal megütögették az asztalt, ezzel felhívva a leendő vásárlók figyelmét. Reggelente pedig a hordároknak kuszkuszt tároltak. Az abban az időben árult rizs Anadolu pilavi néven terjedt el. Most már jól megéheztek, ugye? Akkor itt az ideje, hogy rendeljünk a kordés rizsárustól, aki a csirkelevessel és vajjal megfőzött rizst egy tálba teszi, majd a tetejére főtt csicseri borsót szór. Néha azonban a csicseri borsót előre összekeverik a rizssel. A finom illat csak úgy szétárad a levegőben. Utolsó simításként pedig vékonyra szedt csirkedarabokat tesznek a tetejére. Ez az utcai étel laktató és egyben tápláló is. És a legjobb benne az, hogy az íze semmiben sem marad el a házias ételektől. Mellé pedig egy hideg ajrán. Már most jó étvágyat kívánok! Türkiye utcai ízei.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik. Tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. A Fülöp-szigeteken 6,3-os erősségű földrengés zajlott le. Mindeközben Irán azt nyilatkozta, hogy pozitívak a hormuzi szorosról szóló tárgyalások Ománnal. Netanyahu mindeközben elutasítja a gázai tűzszünetet. Kuba az amerikai blokkádot hibáztatja az országos áramkimaradásokért. Végül pedig az OpenAI és az antropikus mesterséges intelligencia ágensek új biztonsági incidensekben vettek részt. Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végére ért. Holnap ugyanekkor, ugyanitt találkozunk ismét. Szép napot kívánunk! Tartsanak velünk legközelebb is!